Jó napot kívánok! Műsorunk címe Így szól az Úristen. A Bibliát olvassuk hétről hétre ugyanebben az időpontban. Ezen kívül ige hirdetéseket is hallgatunk, és különböző szerzők, szíverősítő, lélekemelő írásaiból is felolvasunk. Kérem, tartsanak velünk!

A mai napon először Mózes első könyvének első 4 fejezetét olvassuk, és egy 1977-ben készült hangfelvételről a márciusi csendes napok hanganyagának első és második részét hallgatjuk meg. Befejezésül a 38. Zsoltárral imádkozunk. Istennek áldása legyen az ő igéjének hallgatásán és megtartásán.

0: Kezdetben teremte Isten az eget és a földet. A föld pedig kietlen és puszta vala, és sötétség vala a mélység színén, és az Isten lelke lebeg vala a vizek felett. És mondta Isten, legyen világosság, és lőn világosság. És látta Isten, hogy jó a világosság, és elválasztá Isten a világosságot a sötétségtől. És nevezze Isten a világosságot nappalnak, és a sötétséget nevezze éjszakának. És lőn este, és lőn reggel első nap. És mondta Isten, legyen mennyezet a víz fölött, amely elválasztja a vizeket a vizektől. Teremté tehát Isten a mennyezetet, és elválasztá a mennyezet alatt való vizeket, a mennyezet felett való vizektől, és úgy lőn. És nevezé Isten a mennyezetet égnek, és lőn este, és lőn reggel második nap. És mondta Isten, gyűjjenek egybe az ég alatt való vizek egy helyre, hogy tessék meg a száraz, és úgy lőn. És nevezé Isten a szárazt földnek, az egybe gyűjt vizeket pedig tengernek nevezé. És látá Isten, hogy jó. Azután mondta Isten, hajtson a föld gyenge füvet, makkozó füvet, gyümölcsfát, amely gyümölcsöt hozzon az ő neve szerint, amelyben legyen néki magva a földön, és úgy lőn. Hajta tehát a föld gyenge füvet, makkozó füvet az ő neve szerint, és gyümölcstermő fát, amelynek gyümölcsében mag van az ő neve szerint. És látá Isten, hogy jó, és lőn este, és lőn reggel harmadik nap. És mondá Isten, legyenek világító testek az ég mennyezetén, hogy elválasszák a nappalt az éjszakától. És legyenek világító kúl az ég mennyezetén, hogy világítsanak a földre. És úgy lőn. Teremté tehát Isten a két nagy világító testet. A nagyobbik világító testet, hogy uralkodjék nappal, és a kisebbik világító testet, hogy uralkodjék éjjel és csillagokat. És helyezteté Isten azokat az ég mennyezetére, hogy világítsanak a földre, és hogy uralkodjanak a nappalon és az éjszakán, és elválasszák a világosságot a sötétségtől. És látá Isten, hogy jó, és lőn este, és lőn reggel negyedik nap. És mondta Isten, pesdüljenek a vizek élő állatok nyüzsgésnétől, és madarak rebdessenek a föld felett, az ég mennyezetének színén. És teremte Isten a nagy vízi állatokat, és mindazokat a csúszómászó állatokat, amelyek nyüzsögnek a vizekben az ő nemük szerint, és mindenféle szárnyas rebdesőt az ő neme szerint. És látá Isten, hogy jó, és megáldá azokat Isten, mondván, szaporodjatok, és sokasodjatok, és töltsétek be a tenger vizeit. A madár is sokasodjék a földön, és lőn este, és lőn reggel ötödik nap. Azután mondta az Isten, hozzon a föld élő állatokat nemök szerint, barmokat, csúszómászó állatokat, és szárazföldi vadakat nemök szerint, és úgy lőn. Teremté tehát Isten szárazföldi vadakat nemök szerint, és barmokat nemök szerint, és a földön csúszómászó mindenféle állatokat nemök szerint, és látá Isten, hogy jó. És mondá Isten, teremtsünk embert a mi képünkre és hasonlatosságunkra, és uralkodjék a tengerhalain, az égmadarain, a barmokon, mind az egész földön, és a földön csúszómászó mindenféle állatokon. Teremté tehát Isten embert az ő képére, Isten képére teremté őt, férfiúvá és asszonyá teremté őket. És megáldá Isten őket, és mondanékik Isten. Szaporodjatok, és sokasodjatok, és töltsétek be a földet, és hajtsátok birodalmatok alá. És uralkodjatok a tenger halain, az ég madarain, és a földön csúszómászó mindenféle állatokon. És mondá Isten, ímé, néktek adok minden makozó füvet az egész föld színén, és minden fát, amelyen makozó gyümölcs van, az legyen néktek eledelül. A föld minden vadainak pedig, és az ég minden madarainak, és a földön csúszómászó mindenféle állatoknak, amelyekben élő lélek van, a zöld füveket adom eledelül. és úgy lőn, és látta Isten, hogy minden, amit teremtett vala, íme igen jó, és lőn este, és lőn reggel, 6. nap.
1: És elvégezteték az ég és a föld, és azoknak minden serege. Mikor pedig elvégezi Isten 7. napon az ő munkáját, amelyet alkotott, megszűnék a 7. napon minden munkájától, amelyet alkotott, és megáldá Isten a 7. napot, és megszenteli azt, mivel hogy azon szűnt meg minden munkájától, amelyet teremtve szerzett Isten. Ez az égnek és a földnek eredete, amikor teremtettek.

Mikor az Úristen a földet és az eget teremti, még semmiféle mezei növény sem vala a földön, s még semmiféle mezei fű sem hajtott ki, mert az Úristen még nem bocsátott vala esőt a földre, és ember sem vala, ki a földet mívelje. Azonban pára szállott vala fel a földről, és megnedvesíté a föld egész színét. És formálta vala az Úristen az embert a földnek porából, és lehellett vala az ő orrába életnek lehelletét. Így lőn az ember élő lélekké is. És ültete az Úristen egy kertet Édenben, napkelet felől, és abba helyezteti az embert, akit formált vala. És nevele az Úristen a földből mindenféle fát, tekintetre kedvest és eledelre jót. Az élet fáját is a kertnek közepette, és a jó és gonosz tudásának fája is ott volt. Folyóvízjő vala pedig ki Édenből a kert megöntözésére, és onnét elágazik, és négy főágra szakad vala. Az elsőnek neve Pison, ez az, amely megkerüli Havila egész földjét, ahol az arany terem. És annak a földnek aranya igen jó. Ott van a bdellium és az ónixkő. A második folyóvíz neve pedig Gihon, ez az, amely megkerüli az egész Kús földjét. És a harmadik folyóvíz neve Hiddekel, ez az, amely Asszíria hosszában foly. A negyedik folyóvíz pedig az Eufrátesz. És vevé az Úristen az embert, és helyezteti őt az Éden kertjébe, hogy mivelje és őrizze azt. És parancsol az Úristen az embernek mondván, a kert minden fájáról bátran egyél, de a jó és gonosz tudásának fájáról arról ne egyél, mert amely napon eszel arról, bizony meghalsz. És mondta az Úristen, az ember szerint nem jó egyedül lenni. Szerzek néki segítő társat, hozzáillőt. És formált vala az Úristen a földből mindenféle mezei vadat és mindenféle égi madarat, és elvivé az emberhez, hogy lássa, minek nevezze azokat. Mert amely nevet adott az ember az élő állatnak, az annak a neve. És nevet ad az ember minden baromnak, az ég madarainak és minden mezei vadnak. De az ember hozzáillő segítőtársat nem talált vala. Bocsáta tehát az Úristen mély álmot.

A kígyó pedig ravaszabb volt minden mezei vadnál, melyet az Úristen teremtett vala. És mondta az asszonynak, csak ugyan azt mondta az Isten, hogy a kertnek egy fájáról se egyetek? És mondta az asszony a kígyónak, a kert fáinak gyümölcséből ehetünk, de annak a fának gyümölcséből, amely a kertnek közepette van, azt mondta Isten, abból ne egyetek, azt meg se illessétek, hogy meg ne haljatok. És mondta a kígyó az asszonynak, bizony nem haltok meg, hanem tudja az Isten, hogy amely napon esztek abból, megnyilatkoznak a ti szemeitek, és olyanok lesztek, mint az Isten, jónak és gonosznak tudói. És látta az asszony, hogy jó az a fa eledelre, és hogy kedves a szemnek, és kívánatos az a fa a bölcsességért. Szakaszta azért annak gyümölcséből, és evék, és ada vele lévő férjének is, és az is evék. És megnyilatkozának mindkettőjüknek szemei, s észrevevék, hogy mezítelenek. Fügefa levelet aggatának azért össze, és körülkötőket csinálának maguknak. És meghallák az Úristen szavát, aki hűvös alkonyatkor a kertben jár vala. És elrejtőzik az ember és az ő felesége az Úristen elől a kert fái között. Szólítá ugyanis az Úristen az embert, és mondta néki, hol vagy? És mondta, szavadat hallám a kertben, és megfélemlém, mivel hogy mezítelen vagyok, és elrejtezém. És mondta ő, ki mondá néked, hogy mezítelen vagy? Avagy talán ettél a fáról, amelytől tiltottalak, hogy arról ne egyél. És mondta az ember, az asszony, akit mellém adtál vala, ő ada nékem arról a fáról, úgy evém. És mondta az Úr Isten az asszonynak, mit cselekedtél? Az asszony pedig mondta, a kígyó ámított el engem, úgy evém. És mondta az Úristen a kígyónak, mivel hogy ezt cselekedted, átkozott légy minden varom és minden mezei vad között. Hasadon jár és port egyél életed minden napjaiban. És ellenségeskedés szerzek közötted és az asszony között, a te magod között és az ő magba között. Az neked fejedre tapos, te pedig annak sarkát mardosod. Az asszonynak mondta, felette igen megsokasítom viselőséged fájdalmait, fájdalommal szülsz magzatokat, és epeked el a te férjed után, ő pedig uralkodik te rajtad. Az embernek pedig mondta, mivel hogy hallgattál a te feleséged szavára, és ettél arról a fáról, amelyről azt parancsoltam, hogy ne egyél arról, átkozott legyen a föld te miattad, fáradtságos munkával élj belőle életednek minden napjaiban. Töviset és bogácskórot teremjen te néked, és egyed a mezőnek füvét. Orcád verítékével egyed a te kenyeredet, míg nem visszatérsz a földbe, mert abból vétettél, mert por vagy te, és ismét porrá leszesz. Nevezte vala pedig Ádám az ő feleségét Évának,

mivel hogy ő lett anyja minden élőnek. És csinálta az Úristen Ádámnak és az ő feleségének bőrruhákat, és felöltöztette őket. És mondta az Úristen, ímé az ember olyanná lett, mint a mi közülünk való egy, jót és gonoszt tudván. Most tehát, hogy kinek nyújtsak kezét, hogy szakasszon az életfájáról is, hogy egyék és örökké éljen, kiküldé őt az Úristen az Éden kertjéből, hogy művelje a földet, amelyből vétetett vala. És kűzé az embert, és oda helyezteti az Éden kertjének keleti oldala felől a kerubokat és a villogó pallos lángját, hogy őrizzék az élet fájának útját.

Azután ismeri Ádám az ő feleségét Évát, aki fogad vala méhében, és szüli vala Kaint, és monda, nyertem férfiat az Úrtól. És ismét szülé annak atya fiát Ábelt, és Ábel juhok pásztora lőn, Káin pedig földművelő. Lőn pedig idő múltával, hogy Káin ajándékot vive az Úrnak a föld gyümölcséből. És Ábel is vive az ő juhainak első fajzásából, és azoknak kövérségéből. És tekinte az Úr Ábelre és az ő ajándékára. Káinra pedig és az ő ajándékára nem tekinte. Miért is Káin haragra gerjede, és fejét lecsüggeszti. És mondta az Úr Káinnak, miért gerjedtél haragra, és miért csüggesztéd le fejedet? Hiszen, ha jól cselekszel, emelt fővel járhatsz. Ha pedig nem jól cselekszel, a bűn az ajtó előtt leselkedik, és rád van vágyódása. De te uralkodjál rajta. És szól, s beszél vala Káin Ábellel az ő atya fiával. És lőn, mikor a mezőn valának, támad a Káin Ábelre, az ő atya fiára, és megöli őt. És mondá az Úr Káinnak, hol van Ábel, a te atyád fia? Ő pedig mondta, nem tudom, avagy őrizője vagyok-e én az én atyám fiának? Mondá pedig az Úr, mit cselekedtél? A te atyád fiának vére kiállt én hozzám a földről. Mostan azért átkozott légy a földön, mely megnyitotta az ő száját, hogy befogadja a te atyád fiának vérét a te kezedből. Mikor a földet műveled, ne adja az többé néked az ő termő erejét. Bújdosó és vándorló légy a földön. Akkor mondta Káin az Úrnak, nagyobb az én büntetésem, hogy sem elhordozhatnám. Ímé elűzöl engem ma a földnek színéről, és a te színed elől el kell rejtőznöm. Bújdosó és vándorló leszek a földön, és akkor akárki talál rám, megöl engemet. És mondanéki az Úr, sőt inkább, aki megölendi Káint, hétszer te megbüntettetik. És megbélyegezi az Úr Káint, hogy senki meg ne ölje, aki rátalál. És elméne Káin az Úr színe elől, és letelepedék Nót földjén, Édentől keletre. És ismeri Káin az ő feleségét, az pedig fogad a méhében, és szülé Hánokot, és építe várost, és nevezi azt az ő fiának nevéről, Hánoknak. És lett Hánoknak fia, Irád, és Irád nemzé Meghujáelt, Meghujáel pedig nemzé Metusáelt, és Metusáel nemzé Lámeket. Lámek pedig vett magának két feleséget, az egyiknek neve Háda, a másiknak neve Cilla. És szülé Háda Jábált, ez volt atyuk a sátrokban lakóknak és a baronpásztoroknak. Az ő atya fiának pedig Júbán van a neve. Ez volt atya minden lantosnak és síposnak. Cilla pedig szülé Tubálkaint, mindenféle réz és vasszerszámok kovácsolóját, és Tubálkaint húgát, Nahamát. Akkor mondta Lámek az ő feleségeinek. Ó, Háda és Cilla, hallgassatok szómra, Lámek feleségei, halljátok beszédem. Embert öltem, mert megsebzett, ifjat öltem, mert megütött. Ha hétszeres a bosszú Káinért, 77-szeres az Lámekért. Ádám pedig ismét ismeri az ő feleségét és a szüle neki fiat, és nevezi annak nevét Sétnek, mert adott úgymond én nekem az Isten más magot Ábel helyett, kit megöle Káin. Sétnek is született fia, és nevezi annak nevét Énosnak. Ez kezdte segítségül hívni az Úrnak nevét. Ez az Ádám nemzetségének könyve.

0: Most az 1977 márciusi csendes napok hanganyagának bevezetője, valamint első és második része következik, arról, hogy hogyan lehet belőlünk, Istennel ellenkező, elveszett, bukott emberekből, Isten iránt barátságos indulatú, Istent tisztelő új ember. Kérem, fogadjátok nyitott szívvel.
1: Foglaljuk tehát az itt nem lévők számára az elhangzott bevezetést, nevezetesen néztük a 4.23.19-et, amely szerint nem ember az Isten, hogy hazudjék, és nem embernek fia, hogy megváltozzék. Tehát az Isten nem hazudik, ha ő valamit mond, azt megcselekszi, és ha valamit ígér, azt teljesíti. Tehát semmiképpen sem ember. És vettük a Zsidók 11-et, a 3-tól 6-ig, hogy hit által értjük meg azt, amit az Isten mond és beszél, hogy az cselekede. Az Istennek a beszédét, vagyis a cselekedeteit hit által, vagyis szív által értjük meg, nem fejjel és a fejnek az értelmével, hanem a szívnek a belső rejtett értelmével, az a hit. Azzal értjük meg, hogy a világ az Isten beszéde által teremtette, tehát az Isten beszél, akkor ott abban a világban valami történik, előáll, ami látható, a láthatóból állott elő. Azt mondottuk, hogy az Isten szerint való szomorúság, a szomorúság, mint olyan, az látható, megfogható, valóságos valami. De a láthatatlan Istenből áll elő, Istennek a láthatatlan szomorúságából áll elő benned. Az Isten a maga szomorúságából, mert Isten szerint való szomorúság, azt jelenti, hogy az ő szomorúsága, az Isten a maga szomorúságából ad neked, hogy neked is olyan szomorúságod legyen, amilyen az Istennek van, hogy ez előálljon benned, akkor, amikor Isten neked beszél, mond valamit, a Bibliában mond nekünk valamit. Itt valami valóságos dolognak, és nem elméletinek kell benned előállnia, ha nem vagy hazugságpárti, mert hazugsággal nem lehet megfogni a valóságot, az igazságot. Tehát odáig kell, hogy emelkedj az induláshoz, hogy ne tetszenek neked a saját hazugságaid, neked ne tetszenek a hazugságok. Hazug vagy, de ne tetszen neked az, hogy hazug vagy. Ennyi a bevezetésből.

0: Igen, hozzájutunk a mai előadásunkhoz, amelyiknek a címe az egyénnek a belső csatája. Az embernek, mint egyénnek a belső harca. Ez a tárgyunk, ez a téma ma. Az, hogy benned harc van, az abból tudható, hogy megvan írva. Nem abból, hogy elismered, vagy mit gondolsz róla. Azt számít, hogy megvan írva, hogy benned harc van. Tehát biztos, hogy benned harc van, akár elismered, akár nem. Harc van, amit a Biblia úgy mond, hogy ellenségeskedés. Bennünk ellenségeskedés van. Ahol ellenség van, ott csata, harc, háború van.
1: Háború.
0: Ellenséggel vívnak. Ott nincs béke, ahol ellenségeskedés van. Tehát csatázol önmagadban, önmagadban. És az Isten erről a harcról beszél. Először a 3 Mózes 15-ben, ami a szűnőzett kígyó asszony csatának a meghatározása. Az egész sorozatra az alapigénk, a 4 előadásra, mert 4 előadás lesz az első 4-ből, az alapigénk a Mózes első része, második része, a harmadik része, negyedik rész, és az ötödik rész első verséig. És ezt kell az úgynevezett szabadidőben, hiszen a délutánok szabad tanulmányozni, úgyhogy tényleg ismerjük, hogy mi van ebben a 4 fejezetben megírva. Tehát a 3.15-ben beszél először az Isten az ellenségeskedésről, az úgynevezett kígyó asszony csatában. Mert úgy szól, hogy ellenségeskedést szerzek közötted és az asszony között, ezt a kígyónak mondja. A te magod között és az ő magod között, az neked fejedre tapos, te pedig annak sarkát mordosol, mondja a Károli. És már itt a Károli szövegből is látjuk, hogy ha fejére tapos, akkor ott csata van, ha mardossa, akkor marakodik, tehát ott harc van. Tehát az emberben a kígyó asszony csata folyik először, a bűneset után, rögtön, a bűnbukása után. Most, hogy ezt megértjük, ahhoz a Istennek a 7 törvényével tisztában kell lenni. Mezzen a első részben mi van megírva? Az Istennek a 7, vagyis végeleményben 1 törvénye. Az az 1 törvény van 7 színre bontva. De attól, hogy fel van bontva 7 színre, hogy mi jobban meg tudjuk vizsgálni, hogy miről van szó, mert ezt így be akarja nekünk mutatni, hogy miről van szó. Az nem teszi a 7 nap törvényét, 7 törvényét, hanem az pedig az egy törvény marad, amelyik egyszerre működik, és nem részletezve, és nem sorjában. Erről beszéltünk eleget az elmúlt hónapokban a templomban. Tehát ezek rendező törvényei. Kezdetben teremtett az Isten az eget, idézőjelben, és a földet, idézőjelben. A föld pedig rendezetlen és láthatatlan volt a görög szöveg szerint. Nem kietlen és puszta, ahogy a Károly mondja, hanem rendezetlen és láthatatlan volt. És sötétség volt feleketlen mélységben a színén. A sötétség nagy esbetűvel, mert a sátán a sötétség, az Isten a világosság, a sátán a sötétség. Tehát a sátán már ott van, mint bukott lény. És épp a sátántól, a sötétségtől kellett Isten szellemének megvédenie a szárnyait kiterjesztve a vizek felé, amely vizek a Bibliának a jelenlét, aki ismeri, azt tudja, hogy erők, lelkek, a vizek, szűhék, görögül, vagyis az égből kibukottaknak a testeik, a kibukott testek azok a vizek. Vizek felett lebeg, és a Isten szellemének még meg kell védeni ezeket a vizeket a sötétséggel szemben. A sötétség van a feleketlen mélységnek a színén. és azután indul meg a hétrendező törvény, az első az függelyedi válasság, és így tovább. Amiket most a harmadik napnak törvénye fogjuk érdekelni ebben a beszélgetésben, tudnék a magnak a törvénye, mert hiszen az, hogy benned harc van, csata van, ellenségeskedés van, az folyik benned, akár ismered, akár nem, ez így van. Onnan tudjuk, hogy így van, meg van írva. Ott már a mag törvénye mutatkozik, mert ezt azt mondja, a te magod között és az ő magva között. Már magról van szó, tehát a harmadik nap már a törvényével tisztában kell itt lenni. Hogyan kerül ide ez a két mag, a kígyó magva az egyik, és az asszony magva? Hát úgy kerül ide, hogy az asszony befogant a kígyó magtól. És a mag törvénye az biztosítja, hogy mindenki olyan gyümölcsöt, cselekedetet hoz létre, amilyen mag van benne. Nem lehet más. Kecske, fecske, kecsege. A változhatatlan törvény az, hogy egy megtermékenyítő magot befogadott, tehát megtermékenyített, és megtermékenyült mag, vagy pete, vagy bibe, a megtermékenyülés után újabb magot, más magot nem fogadhat be, képtelenre jár. A törvény ezt lehetetlené teszi, nem engedi meg. Tehát pót megtermékenyítés, vagy utó megtermékenyítés teljesen kizárdol. A megtermékenyítő magot, már befogadott pete nereven elzárkozik minden hozzá közeledő más mag elől, és határozottan visszautasít minden ostromot, tehát megközelítheted más mag számára. Ez örök törvény, ez az első törvény, amit ismertettünk a Labor Day konferencián. Amiről most beszélünk, az több, mint amit akkor mondottunk, de az az alapszik. Tehát két mag van. Az egyik mag az asszony magva, amelyik befogadhat magot. És ha azt befogadja, akkor egy befejezett így, minden sikert. Szépjük. Na most az is törvény, tehát folytatjuk, az az első törvény, örök törvény, mert az előbb meghatározott. De ez hozzátartozik, hogy az elfogadó, befogadó mag szabadon válogathat az adó mag között, és nem kénytelen elfogadni, befogadni sem az elsőt, sem az utolsót, sem a legerősebb, sem a leggyengébb, az erélyesen közeledő, gyengéden közeledő hímmagot. És szabadon válogathat, ha úgy tetszik, visszautasíthatja a kérőket, elzárkózhat minden ostrom és minden kísértés ellenére a kérőkkel szemben. A nő mag azt fogadja be, akit akar, de csak egyet. Na ez törvény, hogy csak egyet fogadhat be, mert csak egy ura lehet, és nem kettő, és még kevésbé több, mint kettő. Senki sem szolgálhat két úrnak. Van megírva, és kette lesznek egy testé, és nem hárman, vagy többen. Ezért teljes felelőssége az asszonynak, hogy kitől fogant, hogy kit fogadott be. Tudnék, az asszony azt szerint fog befogadni, hogy kire, vagy mire van gusztusa, vagyis, hogy milyen irányú a kívánsága. És ennek megfelelően fog világra hozni szülés, tudnék, hogy milyen mag maradt benne. Mert mag csak kétféle van, mindenből kétféle van, csak vagy jó, vagy gonosz. Tehát vagy a jó magtól fogant be, vagy a gonosz magtól fogant be. Istennek a magva, vagy az ördögnek a magva által fogant be. Legyen az 3-4-8.
1: Tudjátok, hogy ő azoknak meg, hogy a mi bűneinket elvegyezte, és ő benne nincsen bűn. Aki ő benne marad, egy sem esik bűnre. Aki bűnbe esik, egy sem látta őt, sem meg nem ismerte őt. Fiacskáim, senki el ne hitessen benneteket. aki az igazságot cselekszi, igaz az, aki ő is igaz. Aki a bűnt cselekszi, az ördögből van, mert az ördög kezdettől fogva bűnben nevezi. Senki sem cselekszik bűnt, aki az Istenből befogad, mert benne marad annak napja, és nem cselekedhetik bűnt, mivel hogy Istenből született.
0: Tehát az Istennek a maga a garancia, hogy nem fog meginogni, nem fog megrendülni, és a bűn nem ronthatja meg. Ha valaki az Istentől, az Isten magjától viselős lett, és Istennek a magvát hordozza magában, nem a szíve alatt, majd mondani szokták, hanem ott bent belül a szívében, és így benne az illető, de az Istennek az uralma lesz. Az Istennek az országa van abban az illetőben, nem követhet el bűn. Az 1 János 3.9 azt mondja a görög szöveg szerint, senki, aki befogadtatott az Istentől, az bűn nem cselekszik, mivel hogy az ő magva, az Istennek a megtermékenyítő magva, ő benne élő, tevékeny marad, és így képtelen bűnözni, nem követhet el bűnt, eddig az idézett örökszöveg szerint az 1 János 3.9. Tehát ez az első illusztráció az örök törvényhez, hogy ha valaki egyszer már befogant, akkor egy másik magtól nem fogadhat be, és ez örök törvény, és ez a garancia arra nézve, hogy nem cselekedhetik bűn, mert akkor be kéne fogadnia a gonosz magtól, ami lehetetlenség. Az is törvény, hogy amilyen magtól fogant be, az szerint fog cselekedni, vagy az Istennek maga, vagy az ördögnek a maga. Istennek a gyermek, ördögnek a gyermekek. Na mostan ezt nyilvánvalóvá teszik a cselekedetek, mint világra hozott gyermekek. A cselekedetek, amiket letagadni, átagadni nem lehet, azok a világra jönnek. 1 Korintus 5:10.
1: Aki igazságot nem cselekszi, az egysem az Istenből való, és az sem, aki nem szereti az ő atya fiát.
0: Tehát megismerhetők, mert a cselekedetek, a szült gyermekek, a cselekedetek, azok nyilvánvalóak. Tehát nincs harmadik, a cselekedet csak kétféle lehet, vagy jó, vagy gonosz. A cselekedet, ami nyilvánvaló, mert az a világra jön, az letagadhatatlan. Azt megszúrja, a világra hozza. A mag törvénye, az 30 nap törvénye, az, ami kizár minden keveredést. Teljesen kizár minden keveredést. A jó és a gonosz között. Csak egyféle lehet az eredmény, és nem fele más. Vagy jó, vagy pedig gonosz. A két mag egyé lesz, egyesül. A mi esetünkben a kígyó magva és az asszony magva. Egyesül, egyé lesz. Ez a nagy titok. A két félnek az egyé válása, egyé levése, hogy egy új jöjjön létre. Ketten lesznek egy testé, és ketten egyé lesznek, és egyként maradnak. János 17:23. Itt van példa erre az egyélelésre.
1: De nem csak ő életük kegyelmeit, hanem azokért is, akik az ő beszédükre hisznek meg én bennem. Hogy mindnyájan egyek legyenek, amint te én bennem, Atyám, és én te benned, hogy ők is egyek legyenek én bennem. Hogy elhívja a világ, hogy te küldtél engem.
0: Szóval, én te benned, te én benned, és így egyé legyenek. 23.
1: És én azt a dicsőséget, amelyet nékem adtam, ő nekik adtam, hogy egyet legyenek, amiképpen mi egy vagyunk. Én ő bennük, és te én bennem, hogy tökéletesen egyé legyenek, és hogy megismerje a világ, hogy te küldtél engem, és szeretted őket, amiként engem szerettél.
0: Hogy tökéletesen egyé legyenek. Na most itt megnézhetjük, hogy mennyire hagyja magát az asszony befűzni a kígyótól. Mennyire tetszik az asszonynak a kígyó és az ő maga. Ha valaki elolvassa a úgynevezett beszélgetést a kígyó és az asszony között, ami a harmadik résznek a negyedik versétől kezdődik, abból teljesen világosá kell, hogy váljon előtte, hogy az asszony az elfogadó a felelős, aki megfelelőnek találja a maga gusztusához a kígyót, és így a kígyó az, akivel összeilleszkedik. A kígyó az, akihez ragaszkodik, és a kígyó az, akivel egyé lesz, egyesülés lesz. Azt olvassuk, hogy miután látja az asszony, hogy gusztusos, jó az a fa az eledelre, kedves a szemnek, kívánatos bölcsességét. Szóval szakasztani annak a gyümölcséből, vagyis magvából, és evék, vagyis bevette, és oda a férjének, az is bevette. Tehát befogadtak tőle. Az elfogadó a felelős minden cselekedetéért. Sőt, a cselekedetet és a szakítást megelőzően a gondolataiért. Sőt, még az indulataiért. A szakítást megelőzi az asszonynak a gondolkozása és az asszonynak az indulataiért. Szakított és evett a magból a gyümölcs, a halál fájának a gyümölcséből. Az Isten maga az élet fája. Sátán maga a halálfáj. Tehát ő a jó és gonosz tudásának a fájáról beszél. Hogy a jó és gonosz egyesüljön. A két mag, a jó mag és a gonosz mag egyesüljön. Isten szerint mindenet az Isten létrehozott teremtett. Igen jó. Láttál Isten, hogy az egyik első részben. Hogy minden, ami teremtett vala, íme igen jó. Nem, hogy jó. Igen jó. Na most talán, hogy az ember meggyógyul ebből a nyavajájából, ebből a látásából, hogy szerintem nem jó az, ami az Isten szerint igen jó. Azért veszi ketté, tehát gyógyítani akarja őket, hogy lássák be, hogy nem jó, hogy nehogy elbukjanak. Tehát azért ketté szedi az asszonyt a férfitől, hogy álmodgatját rá, kép szerint készül adagbordáját. Alkotás két, a lényeg az, hogy ketté veszi. Igen? Tehát külön van a befogadó fél most, és külön van az adó fél. De nem tanulnak belőle, hanem azt mondják, hogy így jó. Azt mondja, ez igen, ez már döfi. Azt mondja, alkotás Úristen az oldalbordát, amelyet kivett az emberből asszonyá, és vitte az emberhez, és mondta az ember, hogy ez már döfi. Azt mondja, csontomból való csont, húsomból való hús, és ez kell neked. Azt, hogy embernek neveztessék, mert emberből vételet is. Szóval emberből vétetet, ott van? Szóval azt, hogy emberré, férfi emberré. Annak akár elhagyja a férfi az ő atyát és anyát, és ragaszkodik feleségéhez, és lesznek ketten egy testé. Hát mind a ketten mezitelek, de még nem veszik észre, nem szégyeli. Na, most aztán a kígyó látja, hogy itt neki már tárgyfere van, szétesett az ember, szóval a kígyó azt mondja, hogy itt már nekem szület, itt én már aratok, itt már megfelelő a légkör arra, hogy én közeledjek az udvarlásommal, hogy ezek befogadjanak. Mert ezek eredetileg jó mag. Ime igen jó. Ez a jó mag lesz kétfelé szedve. Asszony magva és a férj magva. Ami ez az esetben nem tényező, mert az asszony veszi át az uralmat, ami gonosz, de az ember szerint jó. A kígyó csak kínálja a gonosz fának a gyümölcsét, azt mondja, jó és gonosz tudásának a fája. Két mag egyesüljön. És akkor az gusztusosnak látja az asszony magva, hogy gusztusos a gonosz, így lesz a jó és gonosz. A két nagy így egyesül, így lesz egyé. Természetes dolog, hogy ha a jó és a gonosz egyé lesz, akkor az csak gonosz lesz. Emlékszünk vissza, elég mondtuk, hogy tintás tej, hiába jó tej, ha tintával egyé lett, nem lehet megélni, nem jó semmire. Ez mert jó tej, csak kis tinta van benne. Akinek egészséges a gusztusra, azt mondja, hogy a tintás tej az már nem jó, abban nincsen semmi jó. A hazug azt ki akarja mutatni, hogy jó a tejben, hogy igaz, hogy jó a tejben. De én nem jött, ezt nem lehet szétszedni a tintát, csak szemétre hallom. Hát kétféle mag van csak, vagy jó, vagy gonosz. Az Isten magva, amely az életnek a pályáról és annak a gyümölcséről származik. Azt mondja a második résznek a 9. verse, hogy nevel az Úristen a földből mindenféle fát, tekintetre kedvest és eldelve jó. Szóval mindenféle az mind jó. Az mind tekintetre kedves és eledelre jó. A beszélőt asszonynak a szeme aztán úgy látja, hogy a gonosz fa jó az eledelre. Az élet fáját a kertnek közepette, és a jó és gonosz tudásának a fáját. És, na miért? Hát az volt a fogoly, azt kellett volna őrizni az embernek. Az ember fegyőrnek kerül az édenbe, őrizőnek. Vevi az Úristen az embert, 15. vers, és helyezte őt az Éden kertjébe, hogy mi legyen, és őrizze azt, igen. És az Úristen azt parancsolja, hogy a kert minden fájáról bátran legyél, mert az mind jó. Szóval egyetlen egy fa van, amiről ne egyél. És az a jó és gonosz tudásának a fája, mert amely tudatban leszel, az biztosan meghalsz. Na és a gonosz úgy áll elő, hogy a jó és gonosz egyesül. Ezért jó és gonosz tudásának a fáj. A jó és gonosz mag egyesül. Tehát a jó mag, amely a fiú országának a fiai, tisztelik az atyát, tehát nemes fia, akik ragaszkodnak az atyához, és az Istentől, az atyától soha elszakadni nem akarnak a jó mag fiai. Vagy a gonosz magnak, a gonosznak a fiai, akik gyűlölik az atyát, megvetik az atyát, az Istent, elpártoltak tőle, elhagyták, és más atyát választottak maguknak, és annak az akaratát akarják cselekedni, és azt is cselekszik valóban, amit tőled másik atyától látnak. A gonosz mag fiai azok a sátán fiak, az ördög fajzatok, a kígyó ivadékai az irák szerint, akik megutálták az Istent. Ez van az Ézsaiás 1:4-ben.
1: Ó, gonosz nemzetség, hamisággal megtetett nép, gonosz mag, nemtelen fiak, elhagyták az Urat, megutálták az Izrael Szentét, és elfordultak
0: tőle. Így megtörtént az ember tragédiája, az Isten által teremtett jó mag ember egyesül a gonoszszal, a jó és gonosz egyesül, egy élet.

0: Az első eladásban beszéltünk az egyénnek a belső ellenségeskedéséről önmagával, önmagában, amire utal a kígyóasszony csata, ilyen szemszögből nézve, és mutatja a Kain-Ábel csata. A mai előadásunknak a témája pedig az embernek az ellenségeskedése az Istennel szemben. Az ember nem csak önmagával szemben és az embertársaival szemben ellenségeskedi, a megromlott ember, hanem bizony az Istennel is ellenséges viszonyban van. A bűnbukása óta, tehát azóta, hogy egyé lett az asszony és a vele levő férj, amely szintén csak befogadó volt, tehát asszony, mert mind a ketten vettek a fáról gonosz magot, és ettek, és megemésztették, és mint ahogy az emésztés is azt mutatja, hogy az a koszt, amit veszel és eszel, az a egyé leszel, a szeretetbe felszívódik, ugyanígy egyé lett, egyesül az ember a gonosz maggal, és azóta bizony gonosz megromlottak vagyunk. Na hát ez a bizonyos megromlottság hozza magával az ellenségeskedést az Istennel szemben. Ha nézzük a 1 Mózes 3-at, rögtön ott a bűnbukásnak a dolgát, akkor azt fogjuk látni, hogy mint ezt sokszor vizsgáltuk már, hogy az ember nem vádolja önmagát, tépi önmagát, kínozza önmagát, lógatja a fejét, hogy majd rátapos, semmi se jó neki, semmire nincs megelégedve, de nem vádolja önmagát. Viszont vádolja a másik ember, ellenségeskedik a másik emberrel. Önmagában nincs békesség, tehát harc van. De ugyanakkor harc van Istennel szemben is. A bűnbukás után a 9. versben szólítja az Úristen az embert, hogy hol vagy, hová jutottál. Látjuk? Na most nézzük az ember válaszát, azt mondja, mondd az Istennek. A szavadat hallám a kertben, és megfélemlém, mivel hogy mezítelen vagyok, és elrejtezém. Tehát itt van, aki bujkál, ő elrejkőzik, elbújik. Nem, hogy valaki rátaláljon ott bent belül. És akkor azt mondja, Isten, ki mondja neked, hogy mezítelen vagy? Tehát ettél arról a fáról, amelyről tiltottalak, hogy arról ne egyél, arról az egyetlen egy fáról. Minden fáról ehettél, arról az egyetlen egy jövettél, amelyről tiltottalak, hogy ne egyél. És 12. versben látjuk, hogy már ott van a vádolónak, az ördögnek a szelleme, a tisztátalan szellem, mert itt már az ember tisztátalan szellemé lett, mert tiszta, egyesül egy tisztátalannal, akkor a tiszta tisztátalan lesz. Azt mondja az ember, az asszony a hibás, akit mellém adtál. Ami bűnös szó se igaz, már hazudik, már itt nem tud igazat mondani. De ő így látja, böcsületesen. Szerinte egyenesen ez a helyzet. Az asszony, akit mellém adtál, te vetted ki az ódalbordában, te csináltál belőle asszony. Az asszony a hibát. Ő adott nekem arról a fáról, és úgy ettem. Nem adott volna, nem ettem volna. Ebből se igazi gyárva szó. De ott van az ellenségeskedés az asszony emberrel szemben, vagyis a másik emberrel szemben. És ugyanakkor az ellenségeskedés az Istennel szemben, mert Istent is vádolja, hogy te Isten adtad mellém, te vagy a hibás, Isten. Minek teremtetted így? Rosszul teremtetted meg a dolgot. Adtál mellém asszony, te vagy a hibás. Tehát vádolja ellenséges az Istennel szemben. 13. vers. Mondd az Úristen az asszonynak, mit cselekedtél? Az asszony pedig mondta. Én nem tettem semmiről, a kígyó a hibás, ő ámított el engem, és azért ettem. Én jó vagyok. A férj is azt mondja, hogy ő jó. Az asszony a hibás, meg az Isten. Az asszony is azt mondja, hogy ő jó. A kígyó a hibás. És persze ennek a folytatása az, amit aztán mi szoktunk mondani, hogy béregette meg az Isten, hogy ördög legyen, béregette meg az Isten, hogy az ördög lebukjon, béregette meg az Isten, hogy mi lebukjunk vele együtt, hogy az Isten nem jól csinált semmi, mondjuk mi, vagy gondoljuk mi, emberek a Földön. Rosszul teremtette az Isten a világot, mert ha én csináltam volna a világot, én jól csináltam volna meg úgy, hogy ne lehessen bűnbe esni, például. Ellenségeskedés az Istennel szemben. Még mi ott lappangalak? a gonosz maggal egyesül, és így gonosz maggá lett embernek a belsejében. Ha most már a kiűzött, kiutasított ember vizsgáljuk, aki erre a földre kerül kegyelemből, és Kain Ábel csatát a negyedik részben a kiutasítás után, ott is azt látjuk, hogy Ádám, mint Kain és Ábel, mint Ádámban van a Kain és Ábel, de szétválaszthatatlanul. Nem bírja ki, hogy az Isten Ábelre és az ő ajándékára tekinte, és Kainra és az ő ajándékára nem tekinte, és ezért haragra gerjed, és a fejét lecsüggeszti. Na most megjön az Úr, mint ahogy az Édenben még jött az Úr, és mondja Kainnak, miért gerjedtél haragra? Miért csüggeszted le fejedet? Hiszen ha jól cselekszel, az a képességed neked, Kain, megvan, ami az Ábel benned van. Megvan az a képességed, hogy jól cselekedjél, emelt fővel járhat, ha pedig nem jól cselekszel. A bűn az ajtódat leselkedik, és rád van vágyódásra. De amíg az Ábel benned van, az a szikra, az az élő égő parázs, benned van hamuban, addig megvan a képességed arra, hogy uralkodjál rajta.
1: You're listening to WWDB 860 AM Philadelphia and WPEN 97.5 HD2 Burlington, Philadelphia.
0: Na és aztán szól és beszél Kain Ábel az vetya fiával, és amikor a mezőn volt, akkor támadt Kain Ábelre, és megölte őt, amivel tulajdonképpen önmagát ölte meg második halálra. Mert az első halál beállt, amikor evett arról az egy fáról, amelyről Isten tiltotta a gyarmai egyet. A második halál az jön. Na most megint beszél az Isten Kainnal, még mindig beszél az Isten Kainnal, még mindig nem mondott le Kainról. A gyilkosság után sem. Azt mondja, hol van Ábel a tatyád fia? Na most nézd meg az ellenségeskedést, azt a szentelen, bimarc, magabiztos hangot, azt az önbizalmat, azt a gőgőt, azt a beképzeltséget. Szóval nem tudom, avagy őrizve vagyok én az atya fiámnak? Mi az? Avagy őriző vagyok-e én? Miért teltette az Isten embert, hogy őriző legyen, és ne vesztő? Vesztő lett, a vesztővel egyesült az ember. A vesztő szentelen, mi az, talán őriző vagyok? Na megállt akkor, nem szégyelli, nem sír, nem szomorkodik, amiatt, hogy ő már nem őriző. Akkor mondja neki az Úr, mit cselekedtél? A te atyád fiának a vére kiállt én hozzám a földről. Most azért átkozott vagy a földön, amely megnyitotta az ő száját, hogy befogadja a te atyád fiának a vérét a kezedből. Mikor a földet műveled, ne adja az neked többi az ő tervő erejét, és bújdosó és vándorló, félő és rettegő légy a földön. És akkor a 13. versben Kain megint panaszkodik, nem önmagát hibáztatja, nem látja magát hibásnak, és a büntetést túl súlyosnak tartja. Elviselhetlennek tartja, elhordozhatatlannak tartja a büntetést. Nagyobb az én büntetésem, mint sem elhordozhatnám. Ez a mi hangunk. Nagyobb a letolás, mint sem el lehetne viselni. Inkább kitribbizzük, hogy ne lehessen letolást adni például. Inkább nem szólok. Na most a 17-24-ig van a Kain és az ő magvainak, a csak Kain magoknak a dolga. A 25. versben visszatér az ige Ádámra. Ádámra, aki nem az Isten háta mögött van, hanem az Isten színe előtt vitézkedik, és ott kérkedik a maga igazságával. Na most a nekünk nagyon drága a 25. és a 26. vers, tudjuk, azért, mert ott van egy hármasság, az Ádám, Sét és Énosnak a hármassága, és Énosban szűnik meg az ellenségeskedés az Istennel szemben, mert Énos nem elbizakodott erős ember már, hanem ő segítségül hívja az Úr nevét. Tehát nem ellenséges az Istennel szemben, pont ellenkezőleg. Az Istentől vár segítséget, kér segítséget. És nekünk Énosba kell eljutni ezen a földön, de minél előbb. Ez a világon úgy jelenünk meg, mint akik Ádámnak a képére és hasonlatosságára nemzettek. És ez belenyúl az ötödik részbe, tudik, az Ádám nemzetségének a könyve. Az ötödik résznek az első verse nagyon világosan megmondja tényleg, hogy amely napon teremté Isten az ember, Isten hasonlatosságára teremté azt. De a befogadó és az adó rész egyben van, nem szétszedve, mikor teremtette. És megáldá őket, és nevezi az ő nevüket embernek, amely napon teremtette. Eddig az Isten cselekvése. Most jön az Ádám cselekvése. Élt pedig Ádám, 3. vers, 130 esztendőt. És mit csinált az életében? Mi mást, mint nemzet. Minek él annak, hogy nemzen? Nemzet az ő képére és hasonlatosságára. Tehát nem az Isten képére és hasonlatosságára, hanem az ő, az Ádám képére és hasonlatosságára. Na most mindenki, aki az Ádám képére és hasonlatosságára van nemzve, annak a neve Sét. Tehát amikor mi megjelenünk ezen a világon, mi mindjárt sétek vagyunk. Akár tudunk róla, akár nem, akár tetszik, akár nem. Az Édenben emberek voltunk. Jó mag, Isten magva, a mennyei atyának a magva. A bűnbeesésnél asszony voltunk és férj, de nem férfi. A belső helyzetünket nézve Kainok vagyunk és Ábelek, de együtt, szétválaszthatatlanul, egyben. Ha a csata eldől bennünk, és csak Kainok leszünk, a hau elfogyja az rád, már pedig az elfogyja. Természetes szerint nem tud más csinálni. Akkor a Kain nemzetsége vagyunk. Kainból nagyon hamar Lámek lesz, ha a Kain útján jár az ember. Utána Bálám és utána Kóré. De az ezen a világon való megjelenésünkre nézve, mi mindjárt sétek vagyunk. A sét pedig, maga ez a szó, hogy sét, az erős, magabízó embert jelent. Ez a sét ugye aztán egy igen finom kis mag, az Ádám képe és hasonlatossága. Az igazi magnak mi a véleménye erről, a sét magról? Mert a Galácia 3.16.20-ban jelentkezik az igazi mag.
2: Ez pedig Ábrahámnak adattak, és az ő magvának. Nem mondja, és a magvaknak, mint sokról, hanem mint egyről, és a te magodnak, aki a Krisztus.
0: Ez az igazi mag, ez az új embernek a magva. Ez az új mag.
2: Ezt mondom pedig, hogy a kötés, melyet Isten először megerősített a Krisztusra nézve, a 430 esztendő múltán keletkezett törvény nem teszi erőtelenné, hogy megsemmisítse az ígéretet. Ha a törvényből van az örökség, akkor többé nem ígéret. Ábrahámnak pedig ígéret által ajándékozta azt az Isten.
0: 19.
2: Micsoda tehát a törvény? A bűnök okáért adatod, amíg eljő a mag, akinek tétetett az ígéret, rendeltetvén angyalok által közben járó kezében. A közben járó pedig nem egyé, Isten ellenben egy.
0: Amíg eljön a mag, tehát van itt egy új mag, aki már is jött azóta, és ez a mag a Krisztus, Galácia 16. versben. Ez az új jó mag. Ez egy új jó mag. Ez nem az a régi jó mag, amelyik egyesült a sátánnal. Ez az új jó mag soha semmi körülmények között nem egyesül a sátán. Ez egy kipróbált mag, egy megkísértett mag, kipróbált, amely minden kísértésben megáll, amely nem szedhető le a lábáról, nem inog meg, amelyik nem esik el. Ki van próbálva? Ki van tesztelve? Bevált mag. Nem is, hogyha a másik régi jó mag nem lett volna jó, hanem igen jó volt az is. vagy az a mag, amiből maga a lux fair volt, mintha az nem lett volna igen jó. De éppen az, hogy az Isten minden erőszakosságot túltál, minden kényszerítést túltál, mert az gonosz. És miután a menny a szabadság világa, az abszolút értelemben vett szabadság, amiben a hitetlen ember kételkedik, hogy olyan nincs is. Azért van meg annak a lehetősége, hogy valaki kiugorjon onnan, mert ha nem lehetne kiugrani, akkor rabszolgasság lenne. Ez az új mag, a krisztusi mag, az is kiugorhatna, ha akarna. Tehát szabad ez is. De minek utána annyi nyavaján, annyi nyomorúságon ment át a bűn miatt. Úgy megmundorodott minden bűntől és minden kísértéstől, hogy semmi körülmények között nincs gusztus arra, hogy kiugorjon. És éppen ez a nagyszerű benne. Azért áll meg. Hát ennek az igazi magnak, az igazi jó magnak, vajon mi a véleménye a sét magról, az Ádám képe és hasonlatosságára nemzett magról? Mit szól ehhez ő? Hát azt mondja egy proféciában, a 4 Mózes 24-15-17-ben, hogy?
2: Bálámnak Beor fiának szózata, a megnyílt szemű ember szózata, annak szózata, aki hallja Istennek beszédét, és aki tudja a magasságosnak tudományát, és aki látja a mindenhatónak látását, leborulva, de nyitott szemekkel. Látom őt, de nem most. Nézem őt, de nem közel. Csillag származik Jákobból, és királyi pálca támad Izraelből. És által veri Moábnak oldalait, és összetöri Sétnek minden fiait.
0: Na, eddig a profécia. Ez a csillag az a bizonyos igazi mag, amiről a Galáciában az előbb olvastunk. Ez a csillag, amiről profétál a profécia, hogy majd jön Jákobból, Izraelből származik, és amikor ez az új mag jön, cselekszik. Mit csinál? Átveri a Moab oldalait, és összetöri Sétnek minden fiait. Hát minket ez érdekel, ami a végén van, mert most nem a Moabról beszélik, hanem a Sétről beszélik. Tehát amikor eljön a mag, Galáciában is azt mondja, eljön a mag, igen? Mert ez a profécia arról szól, jön a mag, eljön a mag. Amikor eljön a mag, összetöri Sétnek minden fiait. Összetöri az új mag, az erős embereket. A biosz hencegésében szenvedő erős embereket. Akik azt mondják, hogy van izom, van erő. A kajából az erő. Erő egészség. Van a fontot, minden számít. Nem a Gyuristen, meg hozta Isten, meg jó napot. Tehát ezt szólja, mondja a mag, hogy ő bizony összetöri az erős embereket, a magabízókat, vagyis a farizeusokat és az írástudókat, persze azok az erős emberek, és a maguk igazságában bízók. Nekem van igazam, az az erős ember, a maga igazságában bízik, az a magabízó ember. Úgy van, hogy én gondolom, az a magabízó ember, mert én úgy gondolom, ismerjük ezt, köztünk nagyon divatos betegség, és igen, emeltővel járó beteg nyavaja. Ez a sét maga, az úgy beszél. Ha én úgy gondolok, tehát úgy van. Nem számít, hogy te itt mondasz, hogy én mit gondolok, azt számít. Ez a maga bízó ember. Ez a fajta ember, ez nem megy az Isten háta mögé, mint a Kain. Nem, ez farizeus, ez oda megy Jézushoz. Ez mondja magáé, hogy Ábrám a mi atyánk. És abba bizakodik, hogy ő Ábrám fia. És hogy mi nem paráznosságból születtünk. Mi vagyunk valaki. A mi atyánk az Isten. Azért mondják, hát Isten van a ti atyátok, akkor szeretnétek engem, gyűlöltök engem, nem értétek a beszédeimet, nem halljátok a szómat, nem fogjátok meg, hogy mit mondok. Ti az ördög atyától valók vagytok. Ez Isten előtt vitézkedik a maga igazságával, öröm egy Jézushoz. A sét nem bujká, hanem kérkedik az önigazságával az Isten színe előtt, Jézus előtt is. Persze, egészen nyilvánvaló, hogy ebbe a mutatványba előbb-utóbb bele kell buknia. Sét minden fiainak össze kell törődnie, és Sétnek csődbe kell jutnia. Na már aztán, ha ez megtörténik, és ez egy big ha ez megtörténik, nagy előfordult a farizeusok között ilyen, Saulus, ugye Saul is farizeus volt, ő esetében megtörtént, akkor lett Paulos, Pál, hogy csődbe jutott. Tehát ha ez megtörténik, akkor hosszú vajudás után talán, mindenkinek egy talánja, egy erős talánja, világra jöhet benne a gyenge, erőtelen ember. Vagyis világra jöhet benne az Énos. Az Énos, akinek a magyar neve az, hogy Énos, a neve az, hogy Henos. Aki nem erős, hanem gyenge. Aki rádöbben az ő gyengeségére, vagy a valóság az, hogy ő gyenge. De az csak a beképzeltségből fakad.

0: a bűnnek, és azt is tudja, hogy a bűnnek a zsoldja a halál, tehát ő halandó, gyenge ember, szegény, nyomorult ember, koldus, lázár, és nem gazdag többé. Na, ez már más mag, ez más fajta. Ebben vágyakozás van, jobb, szebb, nemesebb, magasabb rendű iránt. Ez küzd önmaga ellen is, a benne lakozó gonosz ellen, és győz is ebben a nemes harcban, szép győzelmet arat. Minden vágya, hogy ismét egyé lenne Istennel. Egyesülni kíván Istennel. Egyesülni Istennel, vonzódik az Istenhez, ragaszkodik az Istenhez, és vágyva vágyik a vele való egyesülésre, ami henosis körülünk. Az egyesülés az henosis, a főnév, az ige pedig henó. Vagyis az addig magabízó, erős ember, a sép az azt jelenti, hogy magabízó, erős ember, más belátásra jut, metanoiára jut, más felfogásra jut. De bent belül, nem a fejében, hanem a szívében, a titkos énjében. Ott bent belül belátja a tehetetlenségét, belátja a gyengességét, belátja az erőtelenségét. Meglátja, hogy ő egy halandó ember, az Isten pedig az egyedül halhatatlan, erős Isten. És éppen ezt látja meg, hogy az Isten az erős Isten. A sét nem látja Isten hatalmasnak, vagy erősnek. A sét önmagát látja hatalmasnak és erősnek. De ezt feladja, amikor megtöri. És feladja az Isten ellen folytatott harcot, vagyis megadja magát az Istennek kegyelemre. Leteszi a fegyvert, leszáll a magas róról, megalázza magát. Utolérik a bűnei, és kezdi megizlelni, megkóstolni, tulajdonképpen mi is az az igazi halál, az a tanatosz görögül, és akkor kezd borsúzni a háta a félelemtől, és égek áll a haja minden hajszállal, a rémülettől. Mert teljesen tehetetlen, megkötözött rabnak érzi magát, és ennek tudja magát, és kétségbe esetten keres, kutat valaki szabadító után, nagyon nyomorultnak és elveszettnek érzi magát. Az erőtelen ember, akiről a 38. Zsoltárban olvashatunk a 2. verstől a 11-ig, mondjuk fel a Isten.
1: Dávid Zsoltára emlékeztetőül. Nyilaid belém akadtak, és kezed rám nehezült. Nincs épség testembe a te haragodtól. Nincs békesség csontjaimba, vétkeim miatt. Mert bűneim elborítják fejemet, súlyos teherként erőm felett. Megsenyvedtek, megbűsződtek sebeim oktalanságom miatt. Lehorgattam, meggörbettem nagyon. Naponta szomorúan járok, mert derekam megtelt gyulladással, s testembe semmi ép sincsen. Erőtelen és összetört vagyok nagyon, és szívem keserűsége miatt jajgatok. Uram, előtted van minden kívánságom, és nincsen előre elrejtve az én nyögésem. Szívem dobogva ver, elhágy erőm, és szemem világa, az sincs már velem. Szeretteim és barátaim félreállanak csapásomba, a rokonaim pedig messze állanak. De tört vetnek, akik életemre törnek, és akik bajomra törnek, hitványságokat beszélnek, és családságot koholnak minden nap. De én, mint

A siket nem hallok, és olyan vagyok, mint a néma, aki nem nyitja föl száját. És olyanná lettem, mint az, aki nem hall, és szájában nincsen ellenmondás. Mert téged vártalak, Uram, te hallgass meg, Uram, Istenem. Mert ezt gondolom, csak ne örülnének rajtam. Bizony közel vagyok az eséshez, és bánatom mindig előttem van. Sőt, bevallom bűneimet, bánkódom vétkem miatt. De ellenségeim ellen élnek, erősödnek, megsokasodtak hazug gyűlölőim. És akik jóért rosszal fizetnek, ellenem törnek, amiért én jóra törekszem. Ne hagyj el, Uram Istenem, ne távolodjál el tőlem. Siess segítségemre, Ó Uram, én szabadítom. Amen.

Kedves hallgatók, a mai napon a Bibliából Mózes első könyvének első 4 fejezetét olvastuk, és a 38. Zsoltárral imádkoztunk, valamint Ádámtól Timóteusig címmel az 1977 márciusi csendes napok hangfelvételéből az első és második részt hallottuk. A folytatást jövő héten közvetítjük ezen a rádióállomáson, ugyanebben az időben, az interneten azonban bármelyik adás bármikor visszahallgatható a hungarianprogram.com weboldalon. Kérdéseket, észrevételeket legyenek kedvesek e-mailben eljuttatni hozzánk. E-mail címünk info@hungarianprogram.com, tehát elérhetőségünk még egyszer info@hungarianprogram.com. Minden hozzászólást köszönettel nyugtázunk. Viszont hallásra!